0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mixműsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Black Bell. Köszönjük a nagy tapsot!
1: Köszönjük szépen!
2: Bitárgyú Rádió, a 80-as...
3: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Pittangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pittangyó Rádiót hallgatod.
3: At 1406 on the 4th of December 1945, five U.S. Navy bombers took off from Fort Lauderdale, Florida. They were never seen again. This is the legend of Flight 19.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
2: És
1: minden megváltozott.
0: Ez a reggel is úgy indult,

0: most jött el az egyetlen idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

0: reggelt! Csoda szép vasárnap délelőttöt kívánok minden kedves Beatam jó rádió hallgatónak! December 26, 7-19-e délelőtt 9 óra 32 perc, ahogy ígértem, 9:30 környékén itt vagyok. Hát nem tudom, hogy aludtatok, én keveset.
1: Mennyit ér?
0: Mennyit ér? Ők voltak az osztián. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán a már egészen aktív kedves társaságot. Itt van velünk Tikánk, megérkezett Pistám, és itt van velünk már Mária is. Aztán itt van Maskura, a tegnapi rekorderünk, éjkirálynő Kata. Csámpás Rozi. A két árandó robotunk, Artu Dito és Bobby, és természetesen itt vagyok veletek én is.

nagyon se bánom, ha jó nagy felfordulást csináltok, megengedem nektek majd a Pinokkiót, a karit. Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdot, jó reggelt, szép vasárnap reggelt kívánok.

0: nagy ölelés és puszim és ölelésem. Kicsit belegolba jöttem itt a privát üzenetek olvasásával. Szép lányok, ne sírjatok! Itt van velünk Mimikém is. Puszi, jó adizást kívánok! Szeretettel köszöntöm musukánkat.
1: Légy a vendégünk,
0: légy a vendégünk,
1: ünnepeljük meg az új találkozás, és hogy elférjünk.
0: Jó reggelt, Little Lion, jó műsorvezetés. Hát ez egy jó kis illés dal volt, azt írja Kata, hogy nem emlékszik erre a dalra. Még az 5 éves tervben sem voltál szerintem benne, amikor ez a dal készült. És hát nekem megvan az illés dupla album, és képzeljétek el, hogy hát kétszer van meg benne a 3-as, 4-es oldal, és az 1-es, 2-es pedig sajnos egyszer sem. Úgyhogy ezt majd azért olvasolnom kell, úgyhogy hát ez MP3-ról ment, de nem volt túl hangos.
2: Fél homályt, s a szigeten a nyári éjszakát, a szerelem a legjobb.
0: Tudi Mária, és a 20 éves vagyok.
2: 20 éves vagyok.
0: Amiért ez bekerült a mai napba, az előző

0: világ egyik leghíresebb csillagraja, a Perzeidák aktív időszaka. Megkezdődött július 17-től egészen augusztus 23-ig kápráztatják el az égbolt szerelmeseit.
1: De beleszólni ebbe nem hagyok, mert 20 éves vagyok.
0: A legaktívabb időszak az majd augusztus közepén lesz különben, ekkor akár 70-100 hullócsillagot is láthatunk. Óránként.
1: Sem veszi, hogy nagy vagyok, én neki mindig baba maradok.
0: És idén a csillageső, idén a csillagleső különösen szerencsése, mert az új hold miatt a holdfény egyáltalán nem nyomja el a hullócsillagok fényét. Úgyhogy tessék fényszennyeződéstől mentes területen csodálni a nyár égboltot.

0: szigetem.
1: Ezen a szép napon amúgy Emilia névnap van. Isten éltesse őket sokáig.
0: Jó dolog, 20 éves vagyok. Szeretem a rejtet.
1: Itt van velünk Rostási Zoli, és Koffeinbe gazdag jó reggelt kívánt neked is.
0: Az augusztusi hulló csillagok.
1: Puszi és ölelés, és itt van velem Vida Erikám is, Morgan.
0: Bevallom én, atyom.
1: Jó műsorvezetés, puszilak, puszilak, ölelek.

Állítólag ezen a szép napon a tesók világnapja is van, úgyhogy ha van testvéretek, akkor tessék tesós közös programot csinálni. A mai napra még nem késő, hiszen még csak délelőtt 9 óra 40 perc van. Itt ez Kacajkánk is, úgyhogy ő nem tart velünk a mai napon, de csodás vasárnapot kíván nekem is, és mindenki másnak. Pistám írta, hogy hallgatlak, és beköszönt már a csetfalra is. Szép vasárnap délelőttöt, puszi ölelés oda is.

És itt van velünk Tünde is. Jó adit kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szép délelőttöt, jó főzőcskézést, vagy hát bármit is csináltok, azt tudom, hogy musuk, az már a konyhába aktív.

Neki van egy testvére, és hát nagyon nagy családi hagyományápolás van. Írja, hogy holnap lesz. Húsfélkes, húsporogi. Azt mondja, mindenki idejön. Itt bandázunk, úgyhogy rendet kell tennem. Na nosza!

0: Ezzel a mai délelőttől is hozok nektek mindenféle zenét, hozok egészen friss új dalokat is. És természetesen lesznek majd nagyon-nagyon retro magyar percek, amiből már különben kaphatok egy jelet.
1: Minden elérhető, halleluja, akár Iggy Azalea. Felszállok én is, mint Bruce Wayne. Kiadom a lemezem az off-fönt, bejárom a világot.
0: Úgyhogy én kívánok mindenkinek a következő két és fél órához felhőtlen kikapcsolódást. Nagyon jó Bitang, jó rádió hallgatás.

Aztán ugye vannak olyanok, akikkel azért csak itt a chat falon kommunikálunk, de észrevesszük a hiányukat. Hát ilyen most például Szürke Kisregér és Jánosunk, én csak reménykedem bennem, hogy teljesen jól vannak a fiúk, és hát csak egy kis nyári szabadságon vannak. Viszont aki nem hiányzik már a Bitangya Rádió chat faláról, az Musukám. Hát puszi drága, szép napot, köszönöm, hogy a falra másztál miattam. Milli Vanilli.

Jó reggelt, kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Piros, Imi József és Szituska. Szeretettel ölelünk, hát én is szeretettel ölellek benneteket. Milyen volt este a koncert?

közben azért vagyok elcsendesedve, mert hogy itt valami fennforgás van a Facebookon, és bizony nem lehet elérni sehol semmit. Egyem a drága szívét. Cincogi üzent nekünk Tikán keresztül. Mindenkit pusszant és ölelését küldi, sokat melózik, de a füle itt szokott lenni. Na hát örülök neki, akkor kitartást, keveset, nyugisat. Azt írja a Musuka, hogy érted, miattad meg, amíg sül a fasír.

amúgy különben szerintem ez az egész Facebook már egy darab akit sem ér, hogy finoman fejezzem ki magam. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy napokkal később látnak egy-egy műsor megosztást. Úgyhogy érdemes tudni, hogy mikor ki van éppen porondon. Mondjuk ez itt a Bitangyó rádióban azért aránylag egy elég fix idősávban mozog mindenki. Nagyon sok hála Istennek az állandó műsor. Persze aztán van néha hiányzás, meg van néha plusz. De most már a weboldalon ugye eléritek a műsortervet.

A mindeni tündér közben egy kis sporthírrel szolgált nekünk, azt mondja, hogy tegnap az angolok nyertek az első fél időt, megnéztem, akkor már 4-0 volt. Mennyi lett a végeredmény végül? Biztos, hogy foci meccsről beszélünk?

Tündér írja, hogy nála csirkepörkölt van, most főzök hozzá finom barna tésztát. Hát kedves Tündér, a barna tészt az minden csak nem finom, de hát ugye muszáj. Ha figyelni kell a szénhidrátra, akkor muszáj. Én mondjuk szívesebben eszek inkább akkor búbort. Néha mondjuk vetemedek olyasmire, hogy barna teljes kiölésű lisztből, vagy zappehely lisztből készítek nokedlit. Hat négyre nyertek az angolok. Hát akkor szerintem azért... Maradt még mind a két csapatba bőven. Musuka süt fasírt, de azt írja a maskura, hogy nála is fasírt van, és sárga borsó főzelék. Az az igazi klasszikus betonfőzelék.

0: Hát nem mindenki egészséges. Van, aki muszájból. Van, aki muszájból eszik ilyen egészséges dolgokat, én pedig megpróbálok majd egészséges lenni egyszer.
1: Nekünk találkozni kell, tudom jó, s te lettél a kincsem.
2: Volt, hogy elhittem, nincs szebb a magánynál, élni szépen csend.
0: Na hát ez a műsor, ez most tényleg hevesen, vegyesen.
2: Aztán jöttél, s össze-vissza zavartál.
0: Egy erős váltás után a bombon. Az a Szolnoki Péter. És Radics Gigi duettje. A Rabod vagyok.

azt nem tudom, mennyire publikus, de én most publikussá teszem. Tündérünk bizony cukorbeteg lett, sajnos. Más nem kérek, nekem így jó. De már kezd jó úton haladni.

És hát ha valaki olyan szerencsés, hogy úgy néz ki, mint egy szál gerebjenyél, az mindent megehet, ami egészségtelen, igaz, Cika? Nem

Még egyelőre nálam feldolgozás alatt van az, hogy elment ez a csodálatos hang. Egy egészen új dal itt a Beat Angyó.

Tika azt írja, egyszer mél 10 évvel ezelőtt volt. Azóta az arcánál csak a segge nagyobb. Ez is csak egy kicsit publikus információ volt. Ma mindenkit kiplegykál.

ha már így témába került ez az egészséges, meg beteges, meg mindenféle dolgok, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy bizony azért a cukorbetegségnek is vannak olyan jelei, aminél illik elmenni egy vércukorszint ellenőrzésre, nem pedig csak legyinteni egyet, mert aztán előbb-utóbb majd nagyobb lesz a baj. Ilyen például a szájnak a folyamatos száradása és a folyamatos folyadék hiánya, pótlása. Tehát magyarul állandóan szomjas vagy, azt érzed, hogy szomjas vagyok. És most fiúk, nem a sörre

Erika, ez mind a kettő igaz rám is. Az én nagyon jó szívemnél már csak a pofám nagyon. Meg néha a seggem. Vagy fordítva kellett volna mondanom, a seggem nagyobb és néha a pofám. Kis fasírt sütögető.

bebe. Gruhoz. És az igazi volt. Hát, Tituska nem válaszolta egyelőre a kérdésemre, hogy milyen volt a tegnapi Delta koncert. Mostási Zolitól érdeklődnék, hogy sikerült kiheverni az elmúlt pár napot.

hatalmas puszi és ölelésem Bubujéknak is, hiszen Bubu már megérkezett a Bitangyó Rádió csendfalára. Jó reggelt, jó ébredezés! Mika írja, a Bécsopi most heveri ki a másnapot.

ciuskánk, drága megriadt. Azt mondja, ide jön. Hát gyere, babám, gyere, várlak szeretettel. Benneteket már mondtam jó párszor, de hát nem csak fenyegetni kell, hanem az ígéretet be kell tartani. Nagy puszi és ölelés Melindának is ott a háttérben. Hát most egy kis after party van, mert hogy tegnap este 10-ig itt randalíroztunk. Közben megtudtam, hogy ma lesz a Delt.

0: öreg régi Pataki, meg az Edda.
1: Magányosan állok egy sötét udvaron.
0: Edda is, az elhagyom a várost.
1: Egy

Hát igen, én is úgy osztottam meg ezt a mai reggelt, hogy nem értem oda, hogy 9:30, hanem azt írtam oda, hogy 10 óra. De hát ugye tegnapi napon ígértem nektek, hogy 9:30 környékén már azért én itt leszek. Csak hát gondoltam, hogy ha én azt úgy reklámozom, hogy 9:30, akkor esetleg hát, ha van olyan kolléga, aki szeretne jönni, és esetleg miattam nem jön, mert hogy én már azt írtam, hogy 9:30-tól itt vagyok. De azért így, hogy eldobtuk a 10 órát, lassan érkeztek. Megérkezett már Nefertiti is a Bitangyó Rádió csetfalára. Nagyon szépen köszönöm neked, pedig jó zenehallgatást, jó

kis hozzász volt a Facebookon is. Igazán köszönöm a lelkesedésedet, és itt van velünk már a kedves Nagy Anikó és párja. Jó reggelt, már veled kávézunk, szép vasárnapot. Köszönöm szépen, jó zenehallgatás! Este gondolom ütött a grillezős vagy bográcsozós parti volt, már nem is emlékszem, mit írtál. Mert aztán a kívánság műsor részénél eltűntetek egy pár. De azért voltak kérések, kívánságok.

Tündér írja, hogy még mindig nagyon szeretem a zenéjüket. Ez a régi Eddából nekem is vannak dalok, amik tetszenek. Azt nem mondom, hogy minden. Tehát annyira én nem követtem őket, de az ilyen nagy régi slágerek azok, igen. Hogy most milyen, arról meg nem tudok nyilatkozni. Arról Szil tudna nyilatkozni, hiszen ő jár folyamatosan.

0: mire foglaltál a kalózétteremben?
1: Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával.

0: beszélgetés. Aztán vissza-vissza a gyökerekhez.
1: Nézem ős, nem látom már.
0: Hát ugye mai napon én vagyok itt veletek déli 12 óráig, aztán majd 16 órától érkezik hozzátok.

Tikánál akkor vettek ki, fata ki a biztosítékot, amikor elkezdett Róma dalok. De miért? Tehát szerintem kimondottan jól áll neki. Az más kérdés, hogy mondjuk én sem szeretem ezt a műfajt. Például Dolly is nagyon-nagyon tud

írja Tika, hogy egy rocker nem mulatozzon, de hát a rockerek is tudnak lelazulni. Jó, mondjuk egy Paksi Endréből nem nagyon tudom kinézni azt, hogy neki álljon roma dalokat énekelni, de mondjuk szerintem magyar nótás még ő is tudna. Hát őt látom a fában, a fűben, egy eldobott kőben. Ebben van az én Istenem, és ezt szoktam mondani minden fában, fűben és az eldobott kőben. A csorgadozó patak hangjában. Itt van viszont velünk már, akit szintén látok, Mázi, a Bitang Jorán.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.
1: Hát valamit én se hittem el, hogy másképp is lehet, de lehet bizony. És hát nagyon szerencsésnek tartom magam azért, hogy én nem próbálok nem belefolyni sem a politikában, sem a bulvárban. Nem nézek híradót, nem érdekelnek a hírek. Feldolgozom.

Vannak dolgok, amik tetszenek, vannak, amik nem tetszenek, de hát ugye erről szól az élet, és így a helyes. Közben én már elindítottam a lemezjátszót. Úgyhogy engem az, hogy ki hisz az ufókban, vagy ki milyen pártnak a színeiben lép föl, abszolút de hidegen. Hogyha nekem tetszik egy zene tőle, akkor én azt lejátszom. Nem érdekel senkinek se a hite, a vallása, nem

Na induljanak a nagyon retro magyar percek itt a Bitangyó rádióban. Hungária is a micsoda buli itt a Bitangyó rádióban.

Közben innen Dél-Bayernből egy kis időjárás jelentés. Írja a videó Erika, hogy engem már kétszer kidobott, nem volt net, most van minden, hallgatlak, de néha összerezzenek. Felhőszakadás van, nagyon-nagyon dörög. Hát nekem is azt tűnt fel, hogy villanyt kellett kapcsolnom. Odakin olyan sötét van. Befelhősödött.

Emlékeztek még arra, amikor kislányok, kisfiúk voltatok, és a szülők ilyen trapézfarmerba jártak? Meg ilyen dajeros mikrofonfejhajuk volt. Hajuknak meg ilyen nagy harcsa bajsza.

Remélem csinálja mindenki. Na jó, a hidat nem muszáj megcsinálni, mert nem szeretném, hogy jövő héten a kórházba menjek a reumatológiára az öreg asszonyokhoz. Viszont szeretettel köszöntöm Mariant is, aki itt van már velünk a háttérbe. Erika szerint nála oda benn is sötét van, nem csak a házban. Írja Marian, hogy meggyüttem, csak vadast főzök közben, jó Adit. Jó. Tündérünk fölsz, hiszen milyen öreg asszonyokhoz.

szeretem a vadas. Jó kis zsemlegombocca, fú, de finom tud az lenni. Most kura már megint visszaaludt.

Bitangyóról és az Eldorado. És szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Roli 37-et is. Csalfa pedig megírta, hogy ő tésztával eszi a vadas csőtésztával.

0: kockázott sert és hússal készül jó sok szószal a vadas csalfánál. Én is szoktam mindenféle húsiból, nem, tehát nem kimondottan az ekte marha vadas.
1: A fél homályban izgatottan zsong a bár. Zsúfolt nézőtér a rock'n'roll királynőre vár. Megvillan egy klipsz, mikor ő a mikrofonhoz lép, és együtt emre dobban a sok szív. Üld.

nem mered felvállalni magadat? Mi az, hogy 99 éves nő vagy? Ilyen hülye névvel. Azt mondja, béna vagyok, csináljam jól. Taníts, mester!

0: Na hát, azt mondja, hogy...
1: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött...
2: Hát, és én sajnos még a mókus imitátorral voltam elfoglalva, addig lejárt a lemez.
3: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Hát és képzeljétek el, hogy ma reggel szembesültem azzal a ténnyel, hogy nekem ez a dal nincs meg lemezen, úgyhogy ezt is pótolnom kell majd, orvosolni.

vannak ilyen zajkejtő emberek, ettől érzik magukat nagynak, boldognak, hogy névtelenül bejönnek és trollkodnak. Sok sikert hozzá, engem nem zavar. Az én kedvem től függetlenül határtalan. Pitangyó Rádió.

0: De azért, amint halljátok, sikerült kizökkenteni engem is. De nem baj, akkor is össze-vissza szedem magamat. M7-es. Na, nem az autópálya, hanem az együttes.
1: Szeretem még a jó zenéket, s mondhatja azt a mamád néked, meg jó.
0: Nincs arra szó. Ez az jupapá. Ez is egy Tardos Péter.

tikánk az otthon mindig is otthon marad. Bármerre, bármikor, bármiért is mentünk el. Én azt szoktam mondani, hogy otthont teremtettem itt is, hiszen én nekem azért nagyon fontos az én lelkemnek, hogy nap mint nap az otthonomba éljek. Viszont haza mindig Magyarországra megyek.

Erika azt írja, hogy itt, ahol lakom, itthon vagyok, de nekem az otthon anyukámnál van. Én hazamegyek anyukámhoz. Hazamegyek az országomba. Juppia, jé, és közben már jön egy kis lemez is. Vége van a nagyon retro magyar perceknek, legalábbis egyelőre. És dobunk egy kis vöröset, nem tudom, hogy időközben Juditkánk sikerült-e már neki csatlakozni, de hozzánk, de repüljön neki is, hogyha itt van velünk, illetve repüljön Musukánknak, aki már keni a vasakat,

Édesz Ituska, hallom Józs, mondja József, hallom sok hülye van Andrea műsor alatt is, ne hagyd magad, csak azért se lendületesen előre. Hát még a másfél év alatt nem fordult elő, mióta újra a Bitangyó Rádión vagyok. Már épp ideje volt. De ezt tudjátok, ez csak egy megerősítés, hiszen az irigy emberek csinálnak ilyet. ...1987 és Rick Astley, és a Facebook nagyon sok embernek nem tölt be, hiszen annám se tud egyelőre még csatlakozni.

Én tudom, hiszen azért vannak egy páran, akik hiányoznak, és közben jönnek az üzenetek a Messengeren, de hát próbáljuk megoldani, osztogatom az online stream linket. Illetve hát azok, akiknek mondjuk van My Online Rádió applikációjuk, vagy mondjuk a TuneIn, vagy bármilyen olyan applikáció, amiben a Bitangyó Rádiót el tudjátok rakni magatoknak kedvencek közé. Ott ilyen probléma nincs. Illetve hát ugye, ha lekönyvvel jelzőzitek a Bitangyó Rádió weboldalát, hiszen a weboldalon is szól a rádió. Well, 87 után már 1988 Phil Collins

True Heart， 雪阔林斯。És ha nem rakom föl a tűt, akkor nem fog megszólalni a lemez, igaz?

És igen, az Infostart szerint már ugye ezt kifotózta nekem Roli is, illetve Anna is. Egyszerre állt le a Facebook, a Messenger és az Instagram böngészőkben. Mind meghalunk, gyerekek, tényleg. Remélem mindenkinek van alternatív programja délutára.

illetve a Facebook maga bejön, meg a Messenger is bejön telefonon, de ha már a telefonon szeretnék mondjuk a Bitangyó rádiós linkre rákatintani, akkor már a weboldal nem elérhető. Tehát az átirányítás már telefonon sem működik.

még egy retro zene. Ezer ők a Gindiskán. Előkapjuk a pisztolyokat.

Katka mondja, írja a chat falon, hogy ő részéről kerül mindent, ami okosabb ő nála. Hát okosabb akar lenni nála, inkább így mondom, így is írtam.

most akik engem ismernek, azok tudják, biztosan igazolnak is ebben, hogy én egészen tutira az az ember vagyok. Egyáltalán nem fél internet nélkül maradni. Hát ugye egy hónap múlva megyek haza szabadságra, de még mindig van egy nagyon vastag könyvem, amit nem olvastam ki. Hát aztán itt vannak a lemezeim, ott van a bringám. És itt van ez a csoda szép táj, úgyhogy lehet kirándulni menni.

0: héten egy kérdés felétek, lehet válaszolgatni, ha van kedvetek. Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a gyermeketeknek, vagy az unokátoknak, a jövő nemzedékének megtanítsatok olyan dolgokat, hogy mondjuk kimenni, sátorba aludni, fölvenni egy sátra, tüzet gyűjteni.
1: Lehull a földobott kő, s elfúj minden békét, az embertelen idő.
0: Horváth Charlie.

Írja a Békatka, és Nefertit is, hogy bizony az unokák már sátoroztak szülőkkel. Nefertit írja, nálunk kicsi kora óta folyamatban van a túra sátorozás,

fontosnak tartom a felelősséggel történő tűzgyújtást, és ugye a bográcsban főzés, egy szalonna sütés. Ezek mind nevelnek. Megtanítani utána, hogy kell biztonsággal

Marian érdeklődik, hogy szúnyog ellen van-e valami jó kis praktikánk. Hát az illóolajos termetek. Nem szeretik a citrom, sárga citromnak a hiába azt az olajat.

Nefertiti írja, hogy amikor kicsik voltak a gyerekek, jártunk sátorozni. És akkor még nem volt csak katonai WC és hideg vízben zuhanyozás. Hát jártam már én is úgy, hogy estére nem

és hát hogy mit csináljon ilyenkor az ember lányom? Feláldoz egy üveg ásványvizet. Aztán a bokorba egy kicsit bevizezi magát, aztán leszappanozza magát, és a maradék vízzel.

A Vida Erika küldött egy képet az unokájáról. Nagyon olvassa a legény. De jó dolog ilyet látni, hogy nem a monitort, hanem egy könyvet lapoznak a gyerekek.

olyan szituska, hogy szerintünk tökéletes választás a természet, ahol nyugodt, háborítatlan az erdő, a túraútvonalban bővelkedik, és még lelkünk is megnyugszik. Legjobb választás is az a valóság. A számítógép zömmel bezár, valahol jó, de mégsem. Jaj, hát én nagyon szeretek eltévedni, tehát... Már sokszor feszegettem azt a bizonyos határt, hogy nem arra megyek, amerre a túra útvonal vezet. Ez igaz a bad romance.

igen, Tündérre a másik véglet. Mentünk a Tisza-tóra, ott is opció lett volna az, hogy sátorozzunk, de hát az végképp szóba se jöhetett nálam. Sőt, az első tábor

Siri emlékszik, ahogy a füstöt és a légmozgást is szeretik a szúnyogok. Bizony, mikor táboroztunk, akkor vagy ugye kint tüzet gyújtottunk esténként, szerettek jönni a szúnyogok és jól összecsípkedni minket, és ilyenkor egy marék friss zöld fű nagyon sokat tudott javítani a dolgon. Igaz, hogy mi is könnyeztünk, de a szúnyogok is menekültek.

Igen, az első választás ez egy faház lett volna. Amúgy különben tehát, de nem ilyen deszkából összetákolt faház. És itt a harmadikon, egy város közepén is bizony bemerészkednek a pókok. Főleg úgy, hogy márciustól

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma?
1: Lady Gaga után még két hölgy érkezik. Az második a tűnt lesz. A harmadik meg majd Shakira. Alright, sir. Sure I'll have another one, it's early.

idén ünnepli 40 éves jubileumát az Oszcián, és ugye a frontember, Paksi Endre második szóló albuma majd az év végén fog megjelenni, és ennek az előfutára már az a hallható

formában, azaz vinil lemezen is majd megjelenik-e. De igen, akkor karácsonyra biztos, hogy meglepem magam. Egy rendkívül kellemes dal. Csodakasz hanggal, Király Viktor.

Nagyon jó szívvel ajánlom a figyelmetekbe a filmet, Taníts meg repülni, ez a címe. És hát nem egy mai darab különben, nekem mégis most került a látószögembe egy 2019-es francia-norvég családi kalandfilm, közel 2 órában, ahol Krisztián, aki ornitológus, élete főművén dolgozik, az árván maradt nagy Liliket szeretném megtanítani a költözésre egy motoros sárkányrepülő segítségével. Fia Thomas először értetlenül nézi apja tevékenységét, majd később megváltozik az álláspontja. A filmet, a forgatókönyvet is jegyző Krisztián Molek igaz történet.

vadludakkal, hogy az őket védettebb területre vezetve megakadályozza számuk csökkenését. És hogy nagyon sokan szerintem csak lendítenek ezen egyet, ugye a kezükkel, hogy hát most ez miért fontos, fölnézek az égre, annyi vadliba van. Nagyon fontos, egyre csökken, nem csak a vad, egyáltalán a vadállomány, tehát nem csak a libák, mindenféle madarak, gondoljunk bele, hogy mennyi elektromos vezeték van szerte a világban már, aminek sajnos neki repülve ugye elégnek, és még számtalan járak mennek bele az útvonalukba, szóval nagyon sok minden van, ami ugye megátolja. Egy nagyon-nagyon szép film, bizony Liba Bird kergető a zenéje is, és maga a történet is. Kellemes délutáni kikapcsolódás, ha még nem láttátok, nézzétek meg. És közben Király Viktor, ugye visszacsúszott, de Király Viktort elengedem, átkeverem.

Nézkes sírt rajta, igen, különben, tehát meg lehet könnyezni, de nem azért, mert szomorú, hanem azért, mert olyan igazán emberi érzéseket megindító tartalmas filmről van szó.

Írja annám, hogy Magyarországon 1,5 millió fecske hiányzik, és az a 1,5 millió fecske mennyi szúnyogot megevett volna. Tudjátok, én néha egy kicsit szentimentális tudok lenni, és ugye, amikor itt fekszem az ágyamon hanyat fekve, fejjel az ablak fele fordulva, ugye tetőtéri lakásba lakom, és én ki tudok bámulni az ablakon keresztül. Akár a felhőket nézegetem, de most ugye a fecskéket nézem, hogy repkednek. Főleg, amikor jön az eső, és ugye a légnyomás egy kicsit

rossz kis csoport ez, number one online filmek a Facebookon. Minden mennyiségben. Én különben most Riveria sorozatot találtam meg ott, és azt nézem, már a harmadik évadot fogom kezdeni. Hát az nem ennyire szép és tartalmas, az egy inkább egy ilyen bűnügyi. De nem rossz kis filmsorozat az sem.

per pillanat, ennyit tudok nektek ígérni a mai napra. De hát tudjátok, még bármi is történhet. Minden esetre azok, akik már esetleg elkezdtek ebédelni, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Pet Shop Boys, és ez itt a szén.

Csacánknál kajakóma van, ő elköszönt. Neked jó pihenést, köszönöm, hogy velem tartottál. Nekem még három, azaz három dalom van hátra. Hát ugye úgy is kezdtünk kicsit fél órával hamarabb. Tehát a tegnapi 4 óra után, illetve hát holnap is érkezem hozzátok, ugye a megszokott időben 18-20 óráig. Ami még nem tudom, mi lesz. Vagy a színekkel próbálkozom, csak a külföldi. Vagy csak hevesen, vegyesen, az majd még attól függ, hogy a délután folyamán. Mely irányba hajlik majd.

Mondjam, hogy ez egy nagyon jó kis zene. József ma is kitett magáért húsleves, girosz, rántott húsű, rizs, krumplipüré, savanyúság, rétes a mai menü, amit József szervírozott. Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindannyiótoknak. Nálam rakott kell lesz a mai menü. Tegnap megettem a kacsát. Anna, hogy a Pet Shop Boys Go West dala is lett a mostani kutatás. Hát esetleg van róla kezdet még beszélni valami? Írni nekem? És a kedves hallgatóknak, hogy kutatsz? De hát, hogyha a Go West is lett, akkor biztos tudod, hogy az dal eredeti-e. Az bizony a Village People-é.

Love Melody. Kedves József, Tika érdeklődik, hogy nem lehet esetleg valahogy bekerülni a ti családotokba. Hát a családjukban nem, de a barátságukban nagyon könnyen belekerültem én is. Amiért ezúton is nagyon hálás.

ugye még megy az egyezkedés, hogy tudunk-e idén találkozni, illetve én el tudok-e hozzájuk menni. Hát úgy néz ki, hogy Mimihez nem, mert hogy ők a Balatonon lesz.

írja Annám, hogy nagyon cuki vagyok, de hát nem tudja, mert elég megosztó lehet a téma. És hogy igen, tudta, hogy a Village People dala volt, majdnem biztos voltam benne.

Köszönöm a jó zenéket, további szép napot neked, és mindenkinek írta nekem Vidarika. Én köszönöm, hogy velem tartottál. Kitartást, keveset nyugisat a mai naphoz.

Holnap napon 16 órától vár benneteket majd Pinocchio és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 18-20 óráig érkezem majd hozzátok én, Hevesen Vegyesen, illetve 20 órától majd Szél és a Rockvillám vár benneteket a holnapi napon, mai napon pedig 16 órától mai Gévelen. Kívánok jó étvágyat az ebédhez!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
1: Ui, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry.

XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

Hello, kedves Bitangyó rádió hallgató, Gébel a műsora kezdődött ebben a 2 órában. Itt vasárnap, július 19-én, ez a Techno Sunday. Hát nagyon boldog névnapot kívánok az Emiliáknak, bulizatok velem, kedves Emiliák, és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Jó kis pörgős zenék érkeznek, úgyhogy feldobjuk ezt a vasárnap délutánt.

Kövess minket a www.bitangyoradio.com oldalon, a Facebookon, meg mindenhol. Köszönjük szépen! Ha pedig csevegni akarsz a technoparti közben, akkor chat.bitangyoradio.com, vagy kattints a chat menüpontra. És hát magyar vonatkozású felvétel, hiszen Belokka és Hoff felvétele, Bringing It Back, ez a felvétel címe.

és remélem már sikerült megosztani a Bitangyó Rádió elérhetőségeit az ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, vagy akár a kedves rokonokkal. Hallgassák ők is a Bitangyó Rádiót. Köszönjük szépen a megosztásokat!

Aki még nem vette be a gyorsítóját, ilyen kávéra vagy energiát, arra gondolok természetesen, az vegye be, hiszen 135-ről indulunk, és hát nem is tudom, talán ilyen 155 BPM-nél állunk meg.

és hát annyira belelendültem a zenékbe, és fejlettem, hogy hát van nekünk csevegő falunk is, pedig még be is mondtam ugye, hogy chat.vitangioradio.com, hogyha ide akarsz jönni. Hát itt van velünk Bubu, aztán Horgász, Katóka, Nefertiti, Pista 67 és Zsuzsi. Ha te is itt akarsz lenni, akkor gyere, regisztráció után már is itt lehetsz, hogyha még nem vagy regisztrálva. Sziasztok csatlakók, kellemes szórakozást!

meg, hát hol van manapság minőségi írható CD-lemez. Minden Indiában készült 5 forintért.

So what is DDSS note I throw some call. És mindjárt utazunk egy kicsit, hiszen ilyen New York City és Amsterdam, hiszen ez a felvétel címe is New York City to Amsterdam, High-Low felvétele, forog majd. Throw some coal. Lehet, hogy a kábítószer útját akarták megnevezni, nem?

Jó is ez a stílus, hiszen ugye nemrég ért véget a Be My Lake itt Magyarországon, és ha jól még szemem, még megy a Tomorrowland külföldön.

Aki esetleg nem tudná, miről beszélek, hogy ezek elektronikus zenei partik, és hát nagyon jó zenék pörögnek rajtuk. Sok-sok DJ-vel és emberrel

Azt hiszem igazán oda tett magáért a Marcus Schulz ezzel a felvétellel, Get You Higher. És jön hamarosan az a felvétel, amit én csak úgy szoktam mondani, hogy jóra való, hiszen így van leírva, hogyha magyarul olvasod. Nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan, talán úgy, hogy jóra való. És hát ugye No Name Left és Matteo felvétele. Már többször játszottam a Techno műsoraimban, hát jöjjön!

Ha valakinél van otthon a stroboszkóp, nyugodtan kapcsolja be. Vagy ha nincs, akkor alternatív megoldása, villanykapcsoló, gyorsan való kapcsolása. Régen a gyerekek voltunk, mindig ezzel szórakoztunk.

Erdélyó zenéket hoztam már, nem is emlékeztem, hogy ilyen jó zenéket gyűjtöttem össze. A Waybar-ra érkezik a folytatásban, és a What We Here For. Egy kicsit lihegek, mert én itt táncolgatok közben Hezerrel.

Egészen 18 óráig forog a Techno zene itt a Bitangyó Rádióban, SG-ben a műsor a Techno Sunday. Waver notája a What We Here For.

Van itt mellettem egy ventilátor, és állandóan a hajamat a szemembe fújja, de idegestő. Mindjárt feltűzöm valamivel. Már nem a ventilátort, a hajamat.

Igen, igen, korábban ugye én csak nőkön látom, hajrá, fontos, amikor az első férfin megláttam, akkor kicsit csodálkoztam. Igaz az, ráadásul, ha jól emlékszem, egy valami futballmérkőzésem volt.

Szóval a kiegyensúlyozatlan csakráról szólt ez a felvétel, a Mikétől vagy Micske. A felvétel színű ugye már csakra, Andalens.

És már is érkezik egy kalóz, aki kígyó is egyben, hiszen Pirate Snake a előadó neve, és érkezik vele együtt Brazíliából Proxy, a felvételük címe pedig Keep Going.

És hát az élő műsor varázsa, ugye állítólag bekapcsolva maradt a mikrofonom, és hallott valami matatást, pika. Hát mondtam neki, hogy felvettem a hajráfot meg a tangát, amit mondtam.

és jön egy kis pszichedelikus világ a folytatásban, hiszen Timo felvételnek ez a címe, Psychedelic World. További jó szórakozást mindenkinek, hangerőt fel, ahogy mondta az úriember már egy párszor,

És érkeznek hárman a folytatásban, Are You, Super So, Eleven és Devon Dill, No Tire forog majd, a címe pedig Kicks Off.

És hát a filmekből ismerjük, hogy a rituális japán öngyilkosságot, a harakirit. Hát erről szól a következő felvétel. And a week, no tie, ez is a címe, harakiri.

0: Fight!
1: Magyarországon is van a kifejezés a harakire, kardjába dölt.

Perpetual Universe a folytatásban az ő nótája szól majd a Down Lawn címmel. Egészen 18 óráig Technozone, itt a Bitangő Rádióban, ez Gébelen és a Techno Sunday.

És hát a műsor elején ugye mondtam, hogy mindenki vegye be a gyorsítóját, a kávéját, vagy az energiaitalját, és hát most jön egy kis ecstasy a folytatásban. Field of Ecstasy, ez a következő felvétel címe, DJ Kuba és Nathan felvétele. Hát akkor érezzük az extázist. Az magyarul önkívület, ha jól emlékszem.

És hát kedves barátom éppen most hívott föl, nem régen, hogy náluk ezerrel szól a Bitangio Rádió, és hogy hát húha jó zenéket játszok. Köszönöm szépen, Clover Dill érkezik, és a No Hill Days. Techno Sunday egészen 18 óráig itt a Bitangio Rádióban, Gébelennel.

és jön egy feldolgozása Slowly Stola, Oli James, Maddox, Hannah Wang és Katy Perry felvételét rakta egybe a Last Friday Transmission címmel. Hát akkor hallgassuk meg, hogy sikerült neki.

0: Érdemes megjegyezni az úriember nevét, Slow Laze, ő készítette el ezt a nagyszerű feldolgozást, és jön a négybetűs előadó, Havao és a Beware.
1: Beware.

Erre jót ez a nóta, mint a következő is, 404 Control Lost, és ez a felvétel címe, és Matt Rick, illetve Merlin, aki fogja nekünk előadni.

Közben már remélem mindenki megtanulta a fiúról a Bitangyó Rádió elérhetőségét, legalábbis a weboldal címét, bitangyoradio.com. A chatet pedig egyszerűen elérheted, hogyha elírod, hogy chat.bitangyoradio.com.

És amíg nem volt elég acid hangzás, akkor érkezik a folytatásba valószínűleg, hiszen a felvétel címe Acid Imminent. Ten Steps és Box közös felvétele.

most éppen azon gondolkodom a csörgő falon a szöveg alapján, hogy mennyi víz kéne pótlásnak a velencei tóba, hogy ne száradjon ki. Mert hát van olyan 8,1 millió állampolgár, aki tud szavazni, akkor annyi ember el is tud menni vizet fordani a velencei tóba. 8,1 millióan elmegyünk egy laborvízzel, akkor tele tudjuk rakni? Danger.

persze hát a gyerekek is tudnak segíteni, legalább egy kannába vagy üvegbe hozni vizet. És akkor már nem is 8,1 millió, hanem sokkal több. Bimbi Up a következő felvétel címe, Yumaro, Crymore és Techno Rave felvétele forog majd.

És közben Tikának van egy jó kérdése, hiszen azt kérdez, hogy mekkora a lavor űrtartalma. Hát olyan lavorral gondoltam, hogy itt kézbe el lehet vinni, tehát nem szakad meg tőle egy ember, vagy hát nem tudom, autóba is be lehet rakni, tehát akkor mondjuk három lavort is el lehet vinni.

Aztán utána lehetne vinni vizet a Balatonba, meg a Dunába is. A Tisza sem maradjon ki. Mármint a folyóra gondoltam.

nem tudom, ma késő éjszaka mi lesz, de erről szól a mostani felvétel. Lily Palmer és a Maddox felvétele Late at Night.

Végé szépen összehozták Lil Palmer és Maddox, Late at Night, a felvétel címe Tim Plank, Buffalo and Wallace és Shaldik érkezik a folytatásban. A felvétel címe pedig Ice Bear.

én három kérdésem az volt hozzá, hogy mennyi a pi harmadik köbgyöke, ki találta ki a munkát, és melyik volt előbb, a DJ pult vagy a DJ? A válaszokat el lehet olvasni a csevegő falunkon.

És hát érkezzen az utolsó felvétel a mai műsorban, hiszen lejár a műsoridő, és egy kicsit lalázni fogunk, hiszen Will Atkinson notájának ez a címe, la la la.

Na, lehet még egy kicsit lalázni így a végére. Ez volt Gébelem is rajta, a Bitangió Rádióban, a Techno Sunday. Remélem mindenki jól szórakozott ebben a 2 órában, és találkozunk a legközelebb is. Kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek. Utána már nem lesz időműsor, ha jól láttam, de az elég szólnak, úgyhogy hallgassátok továbbra is a Bitangió Rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohadj, mert csinálj, amit akarsz.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: One, two, three, four.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Ötvi a Pitangió Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Just say from the one who loves you, baby.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet. Élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Michel Bouquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Paese mio, che stai

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.